elit. Ja te volím, volím osmech tvoj. O, volím te, nisu važne reči. Volím te.